R&B. Egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen, ez a 96.4 Bass FM.

0: Money on my mind, we gon' run it all.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Base
1: FM.
2: Base FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Pesten kívül is.
1: basefm.hu.

0: Magyarországot.
1: Ez a 96.4
0: Beast FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gumoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM Rap Hip Hop.

Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb annyi,
2: ja, mint ja.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: a Blink, a Komám, a Címbim. Ja, az nem, az nem, az nem.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Besten kívül is. BaseFM.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Milliárdos bírságok az online piactereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíj- és nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja, 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatarhajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek kellemes augusztus 20-át, a mikrofonnál Erpi. Csapjunk bele a következő 4 órába, amivel indulunk ma, Bézsi Rézműves. Várj meg!

96.4 FM, Rap Hip Hop R&B, telefon, SMS, Viber 0620 96 4 99 99. Érkeznek a BSB srácok Byrex-el és a Lido.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, megyünk tovább egy hazai előadóval, tulajdonképpen már a 8 milliós ligában focizik. 2025. május 15-én droppolt a dala, illetőleg az ehhez forgatott videóklipje, és az érdekessége az, hogy az intrót maga Galla Miklós mondja, az utóbbi időben nem nagyon hallottuk őt semmilyen szerepben, úgyhogy ez mindenképpen jó. A klip maga tele van csinos csajokkal, megéri egyébként azt is megnézni. Érkezik Jude Law, pörög a sötét, itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutak a muhádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Nemek szokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
4: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
3: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Kicsi a borzs, de erős, de ebben az esetben azt mondom, hogy kicsi a borzs, de nagyon sikeres, na és persze, nagyon csinos, 160 magasan nőtt, ellenben a nevét tekintve inkább többszörös Eiffel-torony, ahhoz képest, hogy milyen aprócska. Érkezik nálunk Tyla, Push to Start, egy szuper.

0: Pénzközlekedés.
1: Csodás csütörtöket mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat a mai napra vonatkozólag. Lezárásokra kell készülnötök az augusztus 20-ai rendezvények miatt, úgyhogy ha autókáztok a városban, akkor mindenféleképpen érdemes előtte tájékozódni. Jön az Ária, érkezik tőle a pull-up, itt a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Lesz itt majd ISZ-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy mi.

0: jövünk, ez a mi jövünk. Now brother,
1: look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 BSFM. Rap.
2: Hip-hop. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: nuts rushing us.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Base FM.
2: It's LASC, fool. I'm here with my rukka.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 listán második helyen, a US Hot R&B hip-hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal durzsoltatom a fületekbe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a Toyota.hu oldalon.
6: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
8: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
9: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíj- és nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
8: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatarhajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 10 közlekedés.
1: Mindenkinek nagyon kellemes reggelt és szuper csütörtököt kívánok. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Napközbeni sávlezárás nehezíti a haladást és a közlekedést a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban. Ez info. Mindenképpen jó olyan, hogyha ezen a környéken van dolgotok. Érkezik Post Malone, érkezik tőle Wow, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cup The Grace albuma látott napvilágot, mára nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 Beats FM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Több mint 5000 szabad téli tűz volt a nyáron, egyre szárazabbá válik Magyarország, az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5000 szabad téli tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egyre szárazabbá válik Magyarország éghajlata, miközben az éves csapadék mennyiség alig csökken. Az ELTE kutatói szerint a melegedés miatt több víz párolog el, így ugyanannyi esőből is kevesebb marad a talajban és a növényzetben. Az ország csaknem felén már a Spanyolország középső részére jellemző klíma tapasztalható. A számítások szerint 2040 után a szárazabb éghajlat Magyarország területének mintegy kétharmadára kiterjedhet. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki. 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Beats FM.
5: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, nyár, szerelem, napsütés, még kitart, és azt mondják, hogy szeptemberben is igencsak jó idő lesz, szegény iskolások. Addig is jön BSB Nagybogi közöse, Always Be Mine, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Biki van, dita, mint a biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele.

0: nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek nagyon kellemes napot, és hogyha ügyintéztek, vagy pedig valamilyen dolgotok van az utakon, akkor csak óvatosan a közlekedéssel. Árpi vagyok, mondom a részleteket mellé. Udára látogatunk a második kerületben, ahol sávlezárásra kell készülnötök a Törökvész úton. Ez az info jó olyan, hogyha itt van dolgotok. Jön Nati Natasa, a Nando Boom, Dimelo Flow triója és a Tembo itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip-Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás, mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 96.4

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Nevezd még ma a Generali Nightrun Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Zárva lesz a legtöbb üzlet augusztus 20-án. Munkába állt az új köztársasági elnök. Tároljuk megfelelően gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg az államfői tisztségre. Feladatait és jogköreit mostantól teljes körűen gyakorolja. A Sándor palotában Forsthofer Ágnes házelnökkel egyeztetett a hivatal átvételéről, majd találkozott a munkatársakkal. Bak András a rendszerváltás után 8. köztársasági elnök. Letartóztattak egy férfit, aki volt felesége megölésével fenyegetőzött egy gyermekvédelmi ügy miatt. A gyanú szerint felhívott egy gödöllői gyermekjóléti központot és közölte, ha szeptemberig nem születik döntés a lánya ügyében, végez az asszonnyal. Követelését és fenyegetését később megismételte. A férfi beismertetettét, de azt állította, hogy szavait nem gondolta komolyan. A rendőrség terrorfenyegetés miatt indított eljárást ellene. Letartóztatását elrendelték, a döntés azonban a fellebbezés miatt még nem végleges. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
9: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
8: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek a legszebb csütörtököt, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább a magyar jó kis párossal. 2025. októberében debütált a következő dal, és egy tehetségkutatóban ismerték meg egymást. Jön Pifu, Marics Peti közöse és a Schwindler, itt a Bass.

A lelki fejlődés és a lelki cívódás nagyon sokunk életében aktív szerepet kap, és mindenki valamilyen módon tud azonosulni a következő dal tartalmával. Érkezik Follow the Flow és egy nagyon finom, mély dal, Anyám mondta, itt a 96.4 Bass FM-en.

beteget. Hoppá, ő már régen felejtett. Kaját rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szereket. Nőben sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, ő már régen felejtett. Gyere, üljél be babám.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó, 2024 április 24-én droppolt maga a klip, az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britanniában, egészen pontosan Londonban forgat. Érkezik Manuel, Need You, Puha, itt a 96.4 BSFM-en egy jó terápiás dal, már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés, újabb telepen jelent meg a Sertéspest is, odasztályok a Várkert bazárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
3: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek. Jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
2: Újabb sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. Egy kölkedi gazdaságban a laborvizsgálatok is megerősítették a fertőzést. A 27 sertés tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása pedig megkezdődött. A Nébih fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. A betegség emberre nem veszélyes, az üzletekben kapható magyar sertéshús pedig biztonságosan fogyasztható. Magyar művészek szemében láthatjuk Itáliát a Várkert bazár új szabadtéri tárlatán. A plakát kiállításon többek között Csontváry Koszka Tivadar, Abanovák Vilmos, Szinyei Mersepál és Csók István olasztálya kiklette alkotásai szerepelnek. A képek Silla színes házaitól Capri tengerpartján át egészen Taorminaig és a Fórum Románumig kalózolják a látogatókat. A szabadtéri tárlat október közepéig látható. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gumoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, telefon, SMS, Viber 0620-964-9999, szóljatok hozzá a műsorhoz, üzenjetek, mondjátok el a véleményeteket, nagy örömmel várjuk. Érkezik sokatok kedvence, a mindig újra és újra megújulni képes Doja Cat, akár külsőleg, akár hangzásban, és ez egyik szuper dal, ami régóta pörög nálunk, az Agora Hills, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot és kellemes reggelt. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel az utakon. Időszakos és szakaszos sávlezárás nehezíti napközben a haladást az Üllői úton, amely közelesik az Ecseri úti részhez. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Érkezik egy finomság nálunk, és újdonságként pörög nálunk a lejátszási listában. Ryan Castro, Capo Gangsta, LA Weeja. Itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Kabar!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
7: Nem segített a földeken a kevés eső. Vízen és közúton is találtak ittas vezetőket. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos aszály van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki. 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
8: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
7: Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gumoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek a legkellemesebb napot. A mikrofonnál RP, éljenek az ezüstfogak. Armani White, A$AP Ferg, Silver Tooth.

0: 96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Haiti rendkívül jó produceri munkát végzett a következő dalban is. Majdnem havi egy gurigás átlagra jön ki. Érkezik a 8,3 milliós megtekintése Belano és a Starboy. Na szakítsa a membránt, az csumára a gombot.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

90 dB FM, Rap, Hip Hop, R&B. 1999-ig csavarjuk vissza az idő kerekét. Nem azt mondom, hogy a legpopulárisabb hangzással indult, de most már annyira catchy, meg annyira megszoktuk, hogy tulajdonképpen azzá vált. A US Hot Rap dalok között a harmadik helyen indult, és a 2000-es években tulajdonképpen az UG egyik meghatározó alakja. Érkezik nálunk Troy Donald Jamerson, de ez senkinek nem fog semmit mondani, viszont az old school arcoknak az, hogy Pharoah Monk, az igen, és érkezik a szuper dala, a Simon Says. Én már ezzel a klasszikussal búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, nektek még kellemes pihenni, szép napot, a mikrofonnál Árpi volt, szeretet az éterbe, sziasztok, ciao.

0: tune in. 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezünk egy kiváló hazai dallal, a produceri oldalról a nagyon szimpatikus Ginger, illetőleg Sárközi Nikolász szerepel. A szöveget VZ és Rézműves alkotta meg. Nagyon-nagyon sok millió, bőven már 6 millió fölött járnak, és ez folyamatosan növekszik, hiszen egy rendkívül jó hangzású dal lett, jó fresh, és egyébként a flow nagyon-nagyon catchy. Ha meghalok se albumról érkezik, VZ Rézműves kombója. Várj meg! Itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Bass FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
5: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
6: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva vannak a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz, a posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
8: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
7: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Repipap R&B, hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és bekezdünk egy olyan senciával, aki még a sarokban lévő pókot is vigyázba állítja. Adjátok rá a hangerőt a bosszápra!

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Várom tőletek a becsekkolásokat Viberen. Például azoktól, akik múlt héten strandfestes belépőket nyertek, és mondjuk alig várják már, hogy mikor érkezik a nagy színpadra Dash. Most Young Fly-jal együtt szól nálunk, az Omen már.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Cardi B, aki állítólag ezt a dalt éveken keresztül csak tette és tette vissza a fiókba, újra meg újra, aztán megvárta, hogy beteljen a pohár, és így alakult. Kedvenc rádiót,

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Sok embernek már az fejfájást okoz, hogy megtalálja, hogy mi az, amit szeret csinálni, mi az, ami igazán ő. Erre Vámárék kidobnak egy ilyen dalt Bruno Valis Pakkal, hogy visszavérem.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, itt a Kispéntekben. Nagyon örülök, hogy minket választottatok. Hallgassatok online is www.bassfm.hu, és gyertek rá a Viberünkre is, dobjátok az üziket, hogy mi a helyzet, mik a tervek. 0620 96.1 99 99. A mi tervünk az veletek folytatódik, és Manuellel, és rengeteg jó részes előadóval. Tegyétek oda, ahova kell a négy jót.
1: I need you right now. I need you.
2: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bills FM, Repipap R&B, tudjátok, van az az illedelmes virágcsoki kombó, na hát a most érkező Future Metro Boomin Travis Scott és Playboy Carti dal nem a virág az AI mellé, hanem Type Shit.

96.4 Bass FM, Rappi Peppárembi, bizonyos illatok, bizonyos zenék, bizonyos emberek és bizonyos helyszínek is idézhetnek fel bennünk életre szóló emlékeket. Érkezik Doja Cat, aki a saját gyerekszobájából táplálkozott, a következő dal az otthona, Agora Hills.

96.4 Bész FM, Repívett R&B. Gyerekként teljesen ámultam és bámultam, amikor mondjuk egy bűvész jött az oviba, vagy elmentünk a cirkuszba. Aztán persze van az a pont, amikor ki kell ábrándulni mindebből. De amúgy teljesen nem, hiszen felnőttként sem kell elengedni a varázslatos dolgok keresését. Például Eminemmel ez a Houdini.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.1 Bass FM, Refi Peppe R&B, érkezik Tyler a következő órára, hangja mint egy napsugár, de azért nyugi, mi leszünk az árnyékos oldal, tartsatok velünk, én Faragó Janka vagyok, itt a Push to Start.
3: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezményen a nightrunbudapest.com oldalon.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Juris, Lil Frank, Szalai & Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hész Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
4: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Refi Peppe R&B, akkor engedjük el azt, hogy mi legyünk a legjobbak valamiben. Elég csak, hogyha egyen ügyesebbek vagyunk a szomszédnál. Így lesz Pifu, Marics Peti és a Schwindler.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

96.4 Bass FM, Rapivel Pár MB, érkezik VZ, akinek sikerült egy dalba zárni a jamaikát. Azért a pótkulcsot odaadhatná, de amúgy tudjátok, mit oda is adja, itt a kedvenc rádiótokban, jön a

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, amikor egy párkapcsolatban csak úgy akadnak a dolgok, és valahogy mindig más csinálnám, mint amit egyébként a szerelmed diktál, akkor születnek olyan gondolatok Jude Law-tól, mint a sötét, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkívül

0: eszmének.
1: 96.1 BSFM, Repipep, R&B, bármiben is vagytok most a következő órát, húzzátok rá a napotokra, mint egy jó filtert, érkezik Dash a Winnie Pooh-val.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Red Fever, PRMB, vannak azok a tipikus melankolikus előadók, mint például Jude Law, és vannak azok, akik pedig állandóan a pozitív végéről fogják meg a dalokat, mint például Ekon, itt a Bass on a Beautiful Day.

Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Pont azon gondolkoztam a minap, hogy a szakítós dalok nagyon sokszor nem a szakításról szólnak, hanem még azokról az emlékekről, amiket nem igazán szeretnénk elengedni, és csak forgunk benne, a dupla rántásos dal BSV és Nagy Bogitól Always Be Mine.

96.1 BSFM, Repi-Pepp-Pár-Mbipper. Most jelenleg nem érzem úgy, hogy bármiből is ki kéne szabadulni így a nyár kellős közepén, de érkezik a Weekend ala, ami anno, emlékszem, Covidot robbantott. Itt a kedvenc rádiótokban, Solar Blinding Lights.

FM 96.4 Beast FM. He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4 Bassz FM, Repibe per MB, kösz, hogy ma is minket hallgattatok. Én Faragó Janka vagyok, legközelebb holnap 10-kor találkozhatunk itt. Most érkezik Vézsé Rézműves és a Várj meg!
1: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg!
2: Műsorajánló.

0: órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradt, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Beast Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
2: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag Felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strand Fesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
3: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
4: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupába rulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Pénz FM, Rap Hip Hop, R&B. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt több helyen is lezárásokra kell számítani. Az első kerületben például a Döbrentei utca és a Várkert rakpart is le van zárva. Mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Érkezik Körtis és Széles Iza, utolsó falat a Vészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára folytatjuk, méghozzá Manuellel és a Need You-val. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai and Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hész Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strand Fesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
3: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
4: Jubileumi Sólet-fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet-fesztivál.
5: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
7: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben. Egy igazi szülinapos zenével megyünk tovább. Ez 50 Cent-től az Inda Club, a Bissen.

0: Helyszínt közlekedés.
1: 964 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt csomó útszele van zárva. Például az 5. kerületben a Nádor utca is, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik Léfrak, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Ingrid Abia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. Tájlával és a Push to Start-tal indít a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Gyuris, Lil Frog, Szalai and Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda, és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
5: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
6: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Piti van itt a bűn a bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a Tesla, mint a kölyk

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 7. kerületben, méghozzá Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Belánóval. Tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: tamo, oyeke, cello, oyeke.
1: Igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. 24K Golden-el és Lil Tech-kával megyünk tovább, akik egy luxus márkát vettek bizony górcső alá. Ez Prada című dalok itt a kedvenc rádiótokban.

ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Gurulunk is tovább, és maradunk a fenikrázós daloknál. Jön Nati Natasha, Nando Boom és D-Melo Flow, ez pedig Dembo című slágerük itt a Beats FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Az augusztus 20-ai ünnepély miatt le vannak zárva a rakpartok mind Budán, mind Pesten. Ezzel mindenképpen számoljatok, hogy ha arrafele jártok, mi pedig köszönjük az infót. Tídenivel és Jabberrel megyünk tovább, akik bizony ugyanúgy tapossák a gázt, mint mi. Érkezik Gáz című slágerük itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Mindenki.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, tudtok üzenni ez alatt az idő alatt. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620 96 4 99 99-es telefonszámon. A folytatásban Doja 2-tel megyünk tovább.

igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. Yeah, yeah. Two. Metro!

0: Rap, hip hop, R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hogy 2026-ban milyen is egy csavargó. Nos, ennek a megfejtésében segítkezik nekünk K. Kevin és LL Junior következő dalukban, aminek a címe Csavargó. Ők jönnek itt a Bass-en.

0: School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4, Base FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. A folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strand Fesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4. Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-499-99-es telefonszámon. Pogányi induló lelkem nyugodt című slágere után Chris Brown-nal és Tigával megyünk tovább. Szóljon közös dolog az Ayo itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Coilery Player című dala után gurulunk is tovább egy magyar mesterhármassal. Érkeznek a folytatásban Betonhofi, Lil Frak és Krubi, akikből ketten bizony teltházas parkkoncertekkel szórakoztattak bennünket. Gondolok itt Betonhofira és Krubira. Reméljük Lil Fraknak is összejön. Ez pedig Off-White című daluk.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára Beton Hofi Pop című slágerével. Ezzel a dallal búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Tánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.